rendelje. Jöjjön, jöjjön, Dan. Komma kalada. Kadzona, nem látom, hogy írva.